0: do.
1: Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Turn up the music.

DJ. So listen, what I

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Drums, please.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség, e-buszok érkezhetnek a fővárosba, górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből, valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Mire daljó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem. Best FM.

Kák után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek le.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Gyermekek vakációját segíti a város. Egészségnap a látássérülteknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfőtől vételi szükség.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és a szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az előregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a, míg a 70-es 80-as években épült aszbeszt-cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefag erdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény. Mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
4: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hajnalok frissebbek lesznek.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól induljon a reggel. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem Robbie Williams, meg Avril Lavigne, ugyanis az ő girlfriendjével kezdem meg a mai napot. Rádiózzunk együtt, szép reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls rázott minket fel. Szép reggelt kívánok, ez volt a Spice Up Your Life, és folytatom természetesen az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és hamarosan majd a nap érdekességeivel is jövök, de addig most Mark Ronson és Bruno Mars közösen szól. Ez az Uptown Funk.

0: Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams-el ébredhettünk, ez volt a She's the One. Szép reggelt mindenkinek. Július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és ezen a napon 1964-ben jelent meg a Beatlesnek a Hard Day's Night című albuma, illetve 70-ben, szintén Britanniában, Londonban, a Hyde Parkban a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet ad, úgyhogy a rock szempontjából ez egy jellegzetes nap. Egy biztos, hogy mi a folytatásban nem rockkal megyünk tovább. Jön egy rövid szünet, aztán jönnek az R&B császárok, szintén Britanniából. Egy fiú csapatról van szó, ez lesz majd a Blue és a One Love a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Veszélyezteti az Aszály a híd cölöpöket. Piros lámpán hajtott át egy kerékpáros. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
1: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött töltyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőn töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. A piros jelzés és a stop tábla ellenére is tovább haladt egy kerékpáros. Erről videót tett közzé a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A közösségi oldalukon elérhető felvételen látható, hogy a biciklis nem állt meg a tilos jelzésnél, hanem jobbra kanyarodott, majd a kerékpárúton folytatta útját. Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a forgalomirányító fényjelző készülék jelzése minden közlekedőre kötelező. Ez az autósokra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra egyaránt vonatkozik. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabályainak betartása életet menthet. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzés

Best FM a legjobb zené. Gloria Estefan ébresztett minket, ez volt a Turn a Beat Around. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy jövök majd a mai nap témáival, hát már mondom is. 7 óra után érkezik egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek. 8 óra után pedig egy kis érdekesség a farmer nadrágon lévő apró kis zsebről jön a valódi története. 9 óra után pedig irány a foci VB, ahol most a Halftime Show fog a sportrovatba bekerülni, mert nem akarok esélyeket latolgatni a döntővel kapcsolatban, hanem inkább azt is elárulom, hogy ki csatlakozott Madonna és Shakira mellé. Még a legjobb zenékkel pedig természetesen egész reggel jövök. Itt lesz még velem a TNT ebben az órában az Ébren álmodunkkal, na meg most a Mojo felvétele, ugyanis ezzel folytatjuk az ébredést és a napi nyitást itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jövök az első témájával a reggelnek, ami nem más lesz, mint az, hogy egy okos nyakörv és a mesterséges intelligencia közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Destiny's Child és a Say My Name már biztos, hogy pörög majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon. A vízelvezetőkre is figyelni kell. Elpusztult egy értékes ponty Kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vegyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törőközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os ponty a kisújszállási téglagyári 2-es tavon, miután kifogása után szákba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tóhorgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban, már májusban előbukkant. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligencia segítségével közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Ezt fogjuk körbejárni ebbe az órába, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt mindenkinek! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 18-a van szombat. Indulunk Nelly Furtádóval!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas hely meghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mintegy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk a hangolódást.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást hamarosan. Itt lesz például velem Roger Sanchez és az Other Chance. A közvetlen folytatás meg a hírek után majd az OMC-é lesz. Ez lesz a How Bizarre!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drónokkal figyelik a vasúti területeket. Megújult a belvárosi Szentháromság templom szentélye. Megszaporodtak a halálos balesetek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos balesetek hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Zoltán Hori július 18-a van szombat, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönthetem, a névnaposok pedig a Frigyesek. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és a rock történetében nagyon jeles dolgok történtek a mai napon, a múltban. 64-ben a Beatlesnek jelent meg a Hard Day's Night című albuma, 1970-ben pedig a Hyde Parkban, Londonban, tehát maradunk Britanniában, a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet adott, és ha már a britek, akkor jön ennek a nemzetnek a jeles képviselője zenekarként a 90-es évekből, méghozzá Simply Red-del megyünk tovább, és hamarosan elárulom, hogy a következő órában majd miről fogunk beszélni, de most meghallgatjuk a Stars-t!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogom elhozni, és természetesen a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Akon, a Lollival érkezik majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Veszélyezteti az aszály a híd cölöpöket. Piros lámpán hajtott át egy kerékpáros. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
1: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött töltyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőn töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. A piros jelzés és a stop tábla ellenére is tovább haladt egy kerékpáros. Erről videót tett közé a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A közösségi oldalukon elérhető felvételen látható, hogy a biciklis nem állt meg a tilos jelzésnél, hanem jobbra kanyarodott, majd a kerékpárúton folytatta útját. Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a forgalomirányító fényjelző készülék jelzése minden közlekedőre kötelező. Ez az autósokra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra egyaránt vonatkozik. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabályainak betartása életet menthet. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van, szombat, és ebben az órában a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogjuk kicsit körbejárni, meg persze hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A Jamiroquai a kezdés, méghozzá a Little L-lel. Jó ébredést, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást, visszarepülünk a 90-es évek világába egy hip-hop partira majd CG Louise-zal, ugyanis az Art to the A is itt lesz velem hamarosan, viszont most a 90-es évek felejthetetlen slágerei helyett a 2000-esek jönnek. Akonnal megyünk tovább, és Soul a Lonely most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Balatoni nyár a Walmarttól, és Szikora Robi ott volt az oldalukon. Hamarosan jövök majd, hogy a következő órában mit fogunk a sportrovatba hallani, és nem sportolással lesz kapcsolatos, hanem egy kis színes kis hír a foci VB döntőjéről, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő fél órában is. A hírek után majd George Michael-lel megyünk tovább. Ez lesz majd a Too Funky!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon. A vízelvezetőkre is figyelni kell. Elpusztult egy értékes ponty Kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törőközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os ponty a kisújszállási téglagyári kettes tavon, miután kifogása után szákba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tóhorgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban, már májusban előbukkant. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

8. van szombaton, évnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként a kaviár nemzetközi napja van a mai napon, és 1970-ben és 64-ben a rock történelemben hatalmas dolgok történtek. Jöjjön az előbbi, a 70-es évek. A Pink Floyd és a Deep Purple hatalmas nagy ingyenes koncertet ad Londonban, a Hyde Parkban, és 1964 jön most, ahol pedig szintén Britániában járunk, és a Beatlesnél, itt a Hard Day's Night című album jelent meg a mai napon, úgyhogy tényleg nem kis dolog, és a briteket egyáltalán nem cseréljük le, hanem a folytatásban jön méghozzá egy brit lemezlovas most az ébredés és a napindítás mellé, mert van még hátra bőven ebből az órából. Jön a Praise You, tehát Fatboy Slimtől most itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportrovat, és most nem a sportról lesz szó, hanem nem akármiről. Hoho, a VB döntő került terítékre, de a Halftime Show-t fogjuk körbejárni, ugyanis Madonna és Shakira és Robbie Williams mellé jött még egy név, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Madison Avenue, a Don't Call Me Babyvel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Drónokkal figyelik a vasúti területeket. Megújult a belvárosi Szentháromság templom szentélye. Megszaporodtak a halálos balesetek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása, írja a szoljon.hu. Az állványok elbontása után ismét teljes egészében látható az épületrész. A munkálatokra az adományokból és az egyházközség támogatásából összegyűlt 32 millió forint adott lehetőséget. Megújult a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély díszítése is. A restaurálás alapját az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye által jóváhagyott tervek adták. A templomban ugyanakkor továbbra is dolgoznak a májusi villámcsapás okozta károk helyreállításán, mert az elektromos hálózat egy része még mindig javításra szorul. Riasztó képet mutat Jász-Nagykun-Szolnok megye idei közlekedési mérlege. Az év első 6 hónapjában több halálos baleset történt a megye útjain, mint korábban egyes teljes években. A szoljon.hu összesítése szerint a tragédiák között volt buszbaleset, frontális ütközés, kamionbaleset, halálos gázolás és több olyan eset is, amikor az autó letért az útról vagy fának csapódott. A súlyos balesetek hátterében a figyelmetlenség, a türelmetlenség és a fáradtság mellett a közutak állapota is szerepet játszhat. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rendhagyó a sportrovat, mert hogy minden a foci VB döntője körül folog, és ez teljesen normális, és mi is, de nem a sport szempontjából, és nem az esélylatolgatás szempontjából fogjuk megnézni, hanem a Halftime Show szempontjából. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 18-a van szombat, a legjobb zenéket pedig hozom. Nellyvel indulunk, ez a Ride With Me!
0: Best FM!

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, szinte bombaként robbant az a hír, hogy a foci VB döntőjében először az életben halftime show lesz, mert hogy egyébként Amerika, Kanada és Mexikó rendezi ezt közösen, és hát Amerikában lesz a döntő, úgyhogy emiatt a FIFA bejelentette, hogy tart egy halftime show-t, amiben nem akármilyen sztárok vannak, ez is egy bomba mega hír volt, hogy jön Madonna és Shakira, és utána azt is lehetett olvasni, hogy érkezik Robbie Williams is. És hát most az újabb fellépő, aki a héten jelentkezett, vagy jelentették be, ő nem más, mint Justin Bieber. Hatalmas megtisztelésnek nevezte a felkérést, kiemelve, hogy a futball és a világbajnokság semmihez sem fogható módon képes egyesíteni az embereket és a szeretetet a világon. Ebben igaza van, és nagyon remélem, hogy a sportban mindenki megtalálja az összetartást és a szeretetet, na meg a zenében is, úgyhogy ezzel itt most be is fejezném ezt a gondolatot, és hát mindenki játszon el azzal, hogy Spanyolországnak vagy Argentinának drukkol, kinek látná a kezében legszívesebben azt a trófeát. Én most a legjobb zenéket hozom inkább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Vanessa, Amorózi, az Absolutely Everybody-val hamarosan, de a folytatás most Ultra Néti, ez a Free, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es években bulisztunk egy hatalmasat, méghozzá Hanson tesókkal, ez volt az Mbapp szép napot, szép reggelt, nem is tudom, hogy már mit mondjak, így közel 10 órához. Egy biztos, hogy július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A nemzetközi kaviár nap a mai napon van, és a legjobb zenéket pedig az óra végéig még hozom. Itt lesz például velem Tupac és a California Love, a folytatás viszont Lil Kim és Christina Aguilera közöse, ez a Can't Hold Us Down. So.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, és olyan előadók fogják feldobni majd a hangulatot, mint például Gwen Stefani és Akon. Ők a The Sweet Escape-pel érkeznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Veszélyezteti az aszály a híd cölöpöket. Piros lámpán hajtott át egy kerékpáros. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 18-a van, szombat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
1: A rekord alacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött töltyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőn töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. A piros jelzés és a stop tábla ellenére is tovább haladt egy kerékpáros. Erről videót tett közzé a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A közösségi oldalukon elérhető felvételen látható, hogy a biciklis nem állt meg a tilos jelzésnél, hanem jobbra kanyarodott, majd a kerékpárúton folytatta útját. Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a forgalomirányító fényjelző készülék jelzése minden közlekedőre kötelező. Ez az autósokra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra egyaránt vonatkozik. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabályainak betartása életet menthet. Most pedig híreink legvégén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabb, de továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A meteorológiai előrejelzések alapján a korábbi hőség kissé mérséklődik. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 32 fok között alakulhat. Viszont megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezért időnként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk, átmenetileg erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szombat van, méghozzá július 18-a, és a legjobb zenéket hozom, indul a Best hétvége. Olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például az M-Woog, itt lesz velem Gwen Stefani, az óra elsője pedig a Black Eyed Peas. A Where is the Love-val indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Megszakad, méghozzá Horváth Tamástól. Szép napot mindenkinek, nem tudom kinél hogy telik a hétvége, de nagyon remélem, hogy mindenki pihenéssel tölti. Aki esetleg dolgozik, annak kitartást kívánok, aki pedig az utakon megy éppen, annak pedig sok figyelmet. A legjobb zenék mindenkinek, próbálják feldobni a hétvégéjét. Itt lesz velem majd hamarosan a Black Machine a How G-vel, most viszont egy rock balladát hallhatunk a következő 5,5 percben az Aerosmith-től. Ez az Amazing, rádiózunk együtt délig, ez a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a My Lovin' az M-Walk-tól. Szép napot mindenkinek, július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönthetem. A rock történelemben hatalmas nap volt a mai a múltban, 1964-ben ugyanis a Beatlesnek jelent meg az albuma a Hard Day's Night, és 1970-ben pedig a Pink Floyd és a Deep Purple egy közös koncertet adott a Hyde Parkban, Londonban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is itt lesz velem majd Britney, a Give Me More-ral érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 11 óra után folytatom a legjobb zenékkel, dübörög majd a Best hétvége a Backstreet Boys-szal, ugyanis a Get Down-t hozza majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Börtön a gyorsulási versenyért záporoznak a vélemények. Aratás idén nincs oka derűlátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. A közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonat szerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni.
1: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító asszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termésátlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a poollal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sokfelé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, észre se vettem, hogy elment már 5 órad, na, de ez az egy még hátra van, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy dübörögjön a Best hétvége. Itt lesz velem a Backstreet Boys a Get Down-nal, az óra elsője pedig Ricky Martiné, július 18-a van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózzunk még együtt ebben az órában.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A BSP és fiúktól hallhattuk a Passportot. A legjobb zenék sorát folytatjuk. Visszarepülünk a 90-es évekbe majd a Backstreet Boys-szal. Ez lesz majd a Get Down. Na meg most is a 90-es éveket veszem elő. Ugyanis a For the Cause érkezik, és az Edo Sunshine, mint hogyha egy funky buliba lennénk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a Waterfall. Szép napot mindenkinek. A mai napon a Frigyesek ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Mindízelt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Nemzetközi Kaviárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen jövök majd az óra végéig. Csak egy rövid szünet, és már is folytatom majd a Daxos-szal. Jön a Barbara Streisand-tőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tidy's High az Atomic Kittentől. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, érkezik B-Német Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, és hát az állandó szombati rezidensünk ennek a szakértője, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy ő érkezik majd hozzá, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás már mindenkit egészen éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap ébredünk legközelebb majd közösen itt a Besten, reggel 6 órától. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat az ebédhez, utoljára Biolex dalát indítom, jön a Begivel közös Baba Boo, most ide a Beste, viszha!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén, autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak, Prágában romok maradtak utána. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Vegyük fel a mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha csónakkal, vízibiciklivel vagy száppal távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint ezzel komoly esélyt adunk magunknak, ha ne adj Isten baj történik. Számos esetben kellett már helyszínelni idén a természetes vizeknél tragédiák után.
2: Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, fog tudni levegőt venni, a bajba jutott.
1: Csak korlátozottan működik, a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte haladóra, aztán szándékosan neki ütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nő szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószergyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a cseh fővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Béné Mediával. Július 18-a van, ma Frigyeseket köszönhetjük a névnapjuk alkalmából. Én pedig ezen a napon is adom a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van Kelly Rowland slágere. Szól a Work, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

fedezte fel ma legjobb zenék. A nyári utazások előtt a csomagolás mindig komoly logisztikai feladat, különösen ha a strandruhákról van szó. Sokan hajlamosak minimális darabszámmal elindulni, bízva abban, hogy a bikini vagy az úszónadrág a napon gyorsan megszárad, így napokig újra hordható lesz a nyaralás alatt. Bár a helytakarékosság érthető szempont, a higiéniai szabályok elhanyagolása kellemetlen meglepetéseket tartogathat. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a medence vagy a tenger vize eleve tisztítja a textíliát, pedig a fürdőruha anyagában a klór, a só, az izzadság és a különböző szennyeződések is bizony megmaradhatnak. A fürdőruhák különleges szintetikus anyaga kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy szorosan rásimuljon a testre. Ez a zárt és folyamatosan nyírkos környezet azonban kedvező környezetet teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelően tisztított, hosszú ideig nedvesen maradó fürdőruha növelheti bizonyos intim fertőzések kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő higiénia közvetlenül hozzájárulhat a bakteriális vaginózis, vagy a kellemetlen gombás megbetegedések megjelenéséhez. A helyzetet tovább rontja egy gyakori szokás, amire rávilágítottak nemrég. A nyaralások alatt a barátnők gyakran cserélgetik egymás között a különböző szetteket. Szakemberek szerint azonban ez higiéniai szempontból kockázatos lehet, mivel ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim zónákkal, a kölcsönadással a különféle kórokozók átadásának esélye drasztikusan megemelkedik. A szakértők szerint a puszta tiszta vizes öblítés távolról sem egyenlő a valódi tisztítással. A fürdőruhákra pontosan ugyanúgy kellene tekinteni, mint a mindennapi fehér nemükre. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben minden egyes használat vagy egyetlen napnyi viselés után alapos mosást igényelnek. Ez a rendszeresség különösen fontos, ha kezeletlen természetes vizekben, például tavakban vagy a tengerben mártózunk meg. A sós tengervízből homok, durvásványanyagok és szerves maradványok tapadnak a szövetre, amelyek gyorsan kellemetlen szagot és elszíneződést okoznak. A tóvízben ugye ott azért található sár és fű szintén foltot hagyhat az anyagban, míg a nyilvános úszodák erősen klórozott vize a rostokat roncsolja, és még öblítés után is jellegzetes szagot áraszt, ráadásul még ha be sem mész a vízbe, a hőség miatti izzadás önmagában is indokolja a napi tisztítást. Úgyhogy amennyiben a nyaralás alatt megoldható az alapos kézi mosás, egy-egy fürdőruha 3-5 alkalommal is újra hordható, de kizárólag akkor, ha a két viselés között a textília 100%-osan megszáradt. Egy kéthetes szabadságra itt nagyjából 4-5 darabbal érdemes elindulni, folyamatosan rotálva és tisztítva a készletet. Én pedig bármerre is jársz, kísérlek a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Beszefem a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Dacia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk azonnal, de előtte jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, én pedig hozom majd Berkes Olivér slágerét is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget.
1: Volt, ami volt, teljes egészében is meghallgatjuk, és érdemes maradni, hiszen itt lesz velünk DJ Sammy is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét. Forró hónap az utak mentén, megkezdődött az őzek nász időszaka. Fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére. A hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
1: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rádiózunk együtt ezen a csodás nyári napon, és július 18-a van, csak úgy repül az idő. Na, de hát ilyen zenékkel elhagytuk az egy órát is, és a legnagyobb kedvencekkel folytatjuk. Én Béni Meddia vagyok, ami pedig érkezik hamarosan, az az All For One és az Iceware, de meghallgatjuk a Bell Hello slágerét is. Jön az Apuved meg, de csak DJ Sammy után.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best of FM legjobb zenék, az All for One és az I Swear 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 200 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All for One és az I Swear itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk ezt a szombat délutánt, hiszen itt a 2 óra, na de megyünk is tovább hamarosan a Noxszal. Jön a Szeretem, és a The Killers is érkezik perceken belül a friss hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A park a Magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a csimpánzok világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a csimpánz kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét. 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a Best délután velem, Bénében Diával, és mindjárt Rúzsa Magdival jön a széldal, de előtte meghallgatjuk a The Killers felvételét, ami több országban is top 10-es sláger lett. Ez a Human a Best FM-en.
0: Best FM,

Mert a felmelegjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel folytatjuk, és az Other Side-dal, ami 1999-ben jelent meg a Californication albumon. Egy sötétebb hangulatú dalról van szó, ami a függőség, valamint a személyes küzdelmek témáját dolgozza fel, főleg Anthony Kiedis élményei alapján. A basszusgitár és a minimalista hangszerelés adja a jellegzetes hangzását. A klip fekete-fehér szürreális látványvilága ikonikus lett. A szám az egyik legismertebb Red Hot Chili Peppers dal világszerte. Ez már az Other Side, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent, slágerek kísért bennünket, ez volt az In The Club, és mindjárt 3 óra, vagyis jönnek a friss hírek. A Deja Vu pedig indítja is a következő órát az I Can't Stop-pal, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Halott Pénz slágerét hallgatjuk, ez már az Amikor feladnád a Besten.

0: szégyen a tény.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Gyermekek vakációját segíti a város. Egészségnap a látássérülteknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfényszer vételi szükség.
3: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
5: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt.
3: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 000 forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására. Írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a még a 70-es, 80-as években épült azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefagerdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
6: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
3: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hajnalok frissebbek lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, jó hétvégét kívánok! Ezen a napon született Frank Farian, a német producer, a Bonnie M együttes egyik alapítója, de az ő nevéhez fűződik a Milli Vanilli is, a 90-es évekből pedig a Labus és a No Mercy is. Azonban most a 2000-es évek jön, és a Deja Vu dala az I Can't Stop.
1: 102.4 Best

0: 24 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: mit tehet a sejt?
1: Állatula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis?

Záporok, zivatarok lehetnek még a következő napokban is, de jelentősebb mennyiségű csapadék sajnos nem. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel is várható majd eső zápor, napközben viszont napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól jön egy újabb hidegfront, ami ismételten feltámadó szelet és újabb csapadékzónát hozhat majd magával. Vasárnap a térségben 32 fok is lehet. Hétfő reggel még várhatóak esők, záporok, napközben viszont már felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés mellett megélénkülő északi-észak-keleti széllel számolhatunk majd, 29 fok lesz majd a legmelegebb órákban. A keddi nap napos, gomoly felhős időt hoz majd élénk széllel, csak kevés helyen alakulhat ki rövid zápor, kedden a maximum 27 fok lehet, szerdán pedig 25 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Ezt a szombatot a nagyszerű Sophie B. Hawkins folytatja, Right Beside You.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok, Vad Fruttik klubkoncert ma este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Itt Szolnokon a Múzsák terén este 9-től a péntekenként koncertje látható. Cegléd-fürdőn Tópart Session ma este a La Movida Cuba zenekarral. Ezekben az órákban zajlik a Kárász Piknik, Tisza Derzsen a kispályán, ahol 19 órától fellép a Candyman Duo, este 8-tól a Unique, majd pedig Vastag Csaba kis koncertje látható. Most van a Besenyszögi Városnap a Fecskejüki sportpályán, ahol ma este 8-tól Chris Rudy lép fel, fél 10-től pedig a Kowalski meg a Vega koncertje látható majd. Regi Camp Laki Telektőserdőn a jövő héten július 21 és 25 között fellép többek között a Nevünk Senki, Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a Pannonia All Star Ska Orchestra, a New Rise, a Hakumba, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Cegléd-fürdőn Tócsa focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a között imáron 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3 Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központnál július 30 és augusztus 1-e között fellépnek Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Volmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Notár Méri és többek között Pete Junior. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tisza Part moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Most ATB és a Let You Go itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, most közlekedési infók, majd a Soul to Soul 90-es sikere, a Get a Life útépítésre, emiatt pedig félpályás lezárásra is számítani kell Millértelep után csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorral felé végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek ki Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Bárándi és Földes, illetve Püspökladányi és Báránd között a 42-esen útszűkület van érvényben. Közműépítési munkálatok miatt van félpályás lesz.

zárás körös tetétlen belterületén. Tiszaújfaluban közműépítési munkákat végeznek, Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Tápió Bicske több pontján is korlátozásokra kell számítani, Tápió szerint a Pesti úton végeznek útépítést. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Karcagon a Dózsa-György úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Irsán a Bicskei úton. Nagykörösön a Szolnoki úton is korlátozások vannak érvényben. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni, Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Tele felé útszűkület mellett lehet autózni. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között továbbra is a leállósávot lezárva tartják. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 20-as, illetve a 21-es kilométer szelvények környékén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Gyermekek vakációját segíti a város. Egészségnap a látássérülteknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illetve lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt lapnőtől vételi szükség.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jásznatkun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a, míg a 70-es 80-as években épült, azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefagerdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
4: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hajnalok frissebbek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További jó pihenést, a stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon 93-ban a Take That megszerzi ilyenkor az angol lista első helyét a Prey-jel. Ez volt a legelső listavezető daluk, és a csapatban ott volt már akkor is Robbie Williams. Azonban nem ő következik ezúttal, hanem Sean Paul és a Get Busy.
0: 102.4 West FM.

Záporok, zivatarok lehetnek még a következő napokban is, de jelentősebb mennyiségű csapadék sajnos nem. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel is várható majd eső zápor, napközben viszont napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól jön egy újabb hidegfront, ami ismételten feltámadó szelet és újabb csapadékzónát hozhat majd magával. Vasárnap a térségben 32 fok is lehet. Hétfő reggel még várhatóak esők, záporok, napközben viszont már felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés mellett megélénkülő északi-észak-keleti széllel számolhatunk majd, 29 fok lesz majd a legmelegebb órákban. A keddi nap napos, gomolyfelhős időt hoz majd élénk széllel, csak kevés helyen alakulhat ki rövid zápor, kedden a maximum 27 fok lehet, szerdán pedig 25 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Ők is egy slágeres csapat, az IMF érkezik, és az angol listavezető az Unbelievable.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok, Vad Fruttik klubkoncert ma este Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban. Itt Szolnokon a Múzsák terén este 9-től a péntekenkénti koncertje látható. Ceglédfürdőn Tópart Session ma este a La Movida Cuba zenekarral. Ezekben az órákban zajlik a Kárász Piknik, Tisza Derzsen a kispályán, ahol 19 órától fellép a Candyman Duo, este 8-tól a Unique, majd pedig Vastag Csaba kis koncertje látható. Most van a Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán, ahol ma este 8-tól Chris Rudy lép fel, fél 10-től pedig a Kowalski meg a Vega koncertje látható majd. Regi Camp Laki Telektőserdőn a jövő héten július 21 és 25 között fellép többek között a Nevünk Senki, Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a Pannonia All Star Ska Orchestra, a New Rise, a Hakumba, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a között imáron 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a

Hope Sinclairrel folytatom a hétvégét. Mindjárt itt a 102.4 Best FM-en a Love Generation előtt jönnek a közlekedési infók. Útépítésre, emiatt pedig félpályás lezárása is számítani kell Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszlók között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorral felé végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek ki Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Báránd és Földes, illetve Püspökladány és Báránd között a 42-esen útszökület van érvényben. Közműépítési munkálatok miatt van félpályás lezárás Körös Tetétlen belterületén. Tiszaújfaluban közműépítési munkákat végeznek, Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Tápió Bicske több pontján is korlátozásokra kell számítani, Tápió szelén a Pesti úton végeznek útépítést. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Karcagon a Dózsa-György úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albertésán a Bicskei úton. Nagykörösön a Szolnoki úton is korlátozások vannak érvényben. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni.

túzni. Gyomendőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Tápióz-Szentmárton után Dózsa-Tele felé útszűkület mellett lehet autózni. A Bátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között továbbra is a leállósávot lezárva tartják. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 20-as, illetve a 21-es kilométer

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Gyermekek vakációját segíti a város. Egészségnap a látássérülteknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, díj lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
2: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jásznadkun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 000 forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására. Írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a még a 70-es 80-as években épült azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefag erdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
5: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Kissé mozgalmasabbá válik az időjárás környékünkön, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A korábbi forróság után néhány fokos enyhülés érkezik, miközben a nappali csúcshőmérséklet továbbra is megközelítheti a 30 fokot. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg. Ezekből elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hajnalok frissebbek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És nagy nevekkel folytatom a mai szülinaposokkal. Ezen a napon született Bezerédi Zoltán, Radó Döniz, Besenci Árpád, Horváth Virgil, Mérai Katalin és Vin Diesel színészek. Nálunk meg jön most Shakira, aki az idei foci VB dalát is énekelte, azonban most a Lokát hallgatjuk majd tőle.
0: 102.4 Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Záporok, zivatarok lehetnek még a következő napokban is, de jelentősebb mennyiségű csapadék sajnos nem. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel is várható majd eső zápor, napközben viszont napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól jön egy újabb hidegfront, ami ismételten feltámadó szelet és újabb csapadékzónát hozhat majd magával. Vasárnap a térségben 32 fok is lehet. Hétfő reggel még várhatóak esők, záporok, napközben viszont már felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés mellett megélénkülő északi-észak-keleti széllel számolhatunk majd, 29 fok lesz majd a legmelegebb órákban. A keddi nap napos, gomolyfelhős időt hoz majd élénk széllel, csak kevés helyen alakulhat ki rövid zápor, kedden a maximum 27 fok lehet, szerdán pedig 25 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A 90-es évek egyik emlékezetes dala és

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok, Vad Fruttik klubkoncert ma este Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban. Itt Szolnokon a Múzsák terén este 9-től a péntekenkénti koncertje látható. Ceglédfürdőn Tópart Session ma este a La Movida Cuba zenekarral. Ezekben az órákban zajlik a Kárász Piknik, Tisza Derzsen a kispályán, ahol 19 órától fellép a Candyman Duo, este 8-tól a Unique, majd pedig Vastag Csaba kis koncertje látható. Most van a Besenyszögi Városnap a Fecskeyuki sportpályán, ahol ma este 8-tól Chris Rudy lép fel, fél 10-től pedig a Kowalski meg a Vega koncertje látható majd. Regi Camp Laki Telektőserdőn a jövő héten július 21 és 25 között fellép többek között a Nevünk Senki, Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a Pannonia All Star Ska Orchestra, a New Rise, a Hakumba, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a között imáron 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3 Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központnál július 30 és augusztus 1-e között fellépnek Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Volmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Nótár Méri és többek között Pete Junior. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tisza Part moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Szombat délutánban egy hétfői dal Aura Diontól I Will Love You Monday a 102.4 Best FM-en.

sokára jön a Nájcsif csapata, de most még közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. Útépítésre, emiatt pedig félpályás lezárásai számítani kell Millértelep után csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Kunhegyesnél a 32.17-esen Tomoly Monostorral felé végeznek útépítést. Ugyancsak útépítést végeznek ki Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Báránd és Földes, illetve Püspökladányi és Báránd között a 42-esen útszűkület van érvényben. Közműépítési munkálatok miatt van félpályás lezárás Körös Tetétlen belterületén. Tiszaújfaluban közműépítési munkákat végeznek, Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Tápió Bicske több pontján is korlátozásokra kell számítani, Tápió szelén a Pesti úton végeznek útépítést. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell jobban figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Karcagon a Dózsa-György úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Alberti Isán a Bicskei úton. Nagykörösön a Szolnoki úton is korlátozások vannak érvényben. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Gyomendőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Tele felé útszűkület mellett lehet autózni. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között továbbra is a leállósávot lezárva tartják. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 20-as, illetve a 21-es kilométer szelvények környékén. És ahogy ígértem, mindjárt jön a Night Shift, most viszont még Dancer dala, Pump It Up, én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, további jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az adóhivatal új elnökét. Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunk van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, északkeleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor hatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0625 55 155-ös.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova. Like...

0: free. So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arc szerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Te tényleg annyit dolgoztál, hogy megkérdezted most tőlem, hogy az angolok benn vannak-e döntőben?
5: Mivel nem követem, így igen.
4: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy nézed a mai bronz meccset, ahol egyébként ott vannak az angolok, mert kérdésedre válasz, nem jutottak a döntőbe.
5: Ej.
4: Verték, ja, majdnem mást mondtam. Az argentinok.
5: Elfenekelték őket.
4: Így elnáspángolták őket. Úgyhogy ma Anglia, Franciaország bronz meccs, holnap meg Argentina, Spanyolország döntő.
5: Nem tudom, azt tudom, hogy egy nagyon nagy vásznon fogom holnap nézni ezt, egy nagyobb társaságban.
4: A döntőt?
5: Igen. Nem fogom nézni, de ott fog menni mögöttem.
4: Jó van. Akkor meg érdekel, és kérdezek, hogy szurkolsz-e valakinek. Hát azt sem tudod, hogy ki van a döntő.
5: Így van.
4: Jó van. Slim Fit elemez játszok mögött, hip-hop és R&B a menü még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Best-en.
5: Hello.
3: Ez a

0: Hogy állsz a fogyókúrával?
1: Tegnap óta sok minden nem változott, de te meg most mondod, hogy ennyit fogsz azért dolgozni mostanában. Hát nem hiszem el, te superstar DJ.
0: Bár úgy lenne, de igen. Mi a helyzet a Pitbull-al?
1: Várok, és az utolsó pillanatban lecsapok egy gazdaságos jegyre.
0: Figyelj, azért lesz, vagy van egyébként?
1: Van.
0: Mert azért talán ugye beszéltük, hogy ugye hát számomra is meglepő módon, hogy ez a Puskás ez sold out, és ugye ezért jön majd vissza októberben az MVM-ba, hogy mennyire dobálják fel.
1: Nagyon sok van. Szerintem nem akarok hozni, de 200 biztos van fent.
0: Jó, hát az relatív, az egy 60 ezres stadionból 200 az persze az nem sok, de abból mondjuk azért lehet válogatni.
1: Így van.
0: Jó, van, mindegy, mi a Millerrel ott leszünk, megkeres meg minket.
1: Jól van, majd hívlak.

0: fit. Slim fit.
1: Korábbi okfejtésünkkel kapcsolatban úgy néz ki, hogy neked meg a hangyának lesz igaza.
2: Azaz?
1: Ugye, beszéltünk ugye, hogy Pussycat Dolls, hogy Amerikában kuka a turné,
2: igen.
1: Cserébe jön Európába, és hogy hozza magával a Lil Kimet, ugye, aki előbb itt a Krisztán Aguilera, és ugye én föltettem ezt a kérdést, tényleg csak ilyen nem kötözködésben érdeklődő jelleggel, szerintetek akkor ezt, hogyha Amerikában megbukott, akkor itt való, az Európában akkor mi lesz? Figyelj, már 3 vagy 4 helyen sold out.
2: Ennyi.
1: Úgyhogy nem tudom, ezek mekkora stadionok vagy csarnokok, de úgy néz ki, hogy igen, hogy ők mégis akkor így tudnak embereket. Igen,
2: így van. Hát meg amúgy a 30 pluszos korosztály, tehát hogy ugye azokat tudják megcélozni, mert ugye nem a 20 évesek fognak egy Pussycat Dolls koncertre elmenni.
1: Hát persze, meg hát lehet, hogy ezek már se tudják, hogy ki ez a Pussycat Dolls, talán még a Nicole Scherzinger egy szólóban mond nekik valamit, de...
2: De amúgy vicces, mert most valamelyik nap zenéltem egy helyen, és egy ilyen nagyon fiatal kislány szeretett volna Pussycat Dolls Doncsa című dalát hallgatni. És amúgy ide felfűzve, most az R. Kelly-ek lobbiznak a Trumpnál.
1: Láttam. Igen.
2: Úgyhogy ki tudja még, mi lesz itt.
1: És mindenki, ebben nagyon bízik mindenki. Hát a Prez Michel ugyanebbe bízik, hogy majd akkor ő egy picikét ha jól tudom, a PDD is engedte még el, pedig hát igazából ő úszta meg a legkevesebben 4,5 évvel. Ugye az R. Kelly 31,
2: igen.
1: A Prez Michel meg 14.
2: Na jó, de ő ott az teljesen más jellegű bűncselekményt követett el.
1: Ja, nyilván, de mindenki arra megy, hogy nem lehetne egy kicsit lefaragni belőle, főnök. Igen, láttam, igen, hogy ja, ő próbálkozik. Annyira nem olvastam utána, hogy...
2: De én is csak a szalag címet láttam.
1: Ja, hogy mire való hivatkozásra gondolja, neki jár ez a... Mert én mondjuk lehet, hogy még egy 31-et azért így rádobnék az öreg Kellyre.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor végezetül www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per Day és Linfit.hu-n.
3: Így, és hát egy búcsúzásra a Sosik a Love Song is beesett. Hát ez egy gyönyörű szép lezárás ennek adom. Persze, nagyon szépen köszönjük, Szabikám. Jövő szombat. Akkor így. Ugyanígy itt várjuk.
2: Köszönöm. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Aláírja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást, most kell igazán figyelni a szőlőkabócára. Hidegfront közeleg, esőt is hozhat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírja a 17. alaptörvény módosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelki ismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik. Az új szabályok szerint egyebek mellett legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentős. Növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a száját és az orrot pedig narancsszínű csík veszi körül. A felfedezés az 5. új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM, a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy kihasználtátok, hogy egy csodás napunk volt, most meg nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nio kezd, ez a Because of You.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

hiányoztál. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, és hogyha már ilyen jó időnk van, ilyen tökéletes hétvégénk van, akkor arról mindenféleképpen kell beszélni, hogy nagyon sokan indulnak útnak, főleg a Balaton felé, és hát az M7-es ilyenkor eléggé beszokott dugulni. Úgyhogy ha mentek, akkor mindenféleképpen vigyázzatok, nézzétek meg az útvonaltervezőket, és legyetek felkészülve elegendő üzemanyaggal, folyadékkal, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz persze a legjobb zenékkel, amit a Best FM-en mindig megtaláltok. Most például PM Down jön, ez a Set Adrift on a Memory Bliss.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Oh.

0: rajtuk a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

piątek. Hello, jeszcze co, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt kupidó és a dumám nem oltás. Hello, Cloud, tiéd a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot tenger helyett. Jó lesz majd aliga.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha holnap esetleg valami vízpartra szeretnétek menni, akkor most hozok egy kis segítséget, hogy hol mire kell számítani. A Balaton átlagban 25 fokos, a Velencei tó 26 fokos, a Tisza tó szintén 26 fokos, a Fertő tó pedig 25 fokos, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ilyen nagyon-nagyon pár centiméteres hidegek lennének a nagy vizeink. Irány a partra és irány jól érezni magunkat. Én meg hozom hozzá a legjobb zenéket, James Blunt, Bonfire Heart, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan csaj csapat, akik nem csak a hangjukkal, de a kinézetelükkel is általában megfogták az emberek szemét, főleg mondjuk a férfiakét. Viszont a következő dalnak a címe, hát a szó szerint a mostanában legtöbbet elhangzott mondat vagy szó. Ez a hás-hás, hiszen szúnyogból van elég. Na mindegy, puszi kedd dolsz, hás-hás, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Aláírta az alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunk van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem, hogy készen vagytok még 3 órányi nagyon komoly és nagyon finom zenei összeállításra. Kérem szépen, ezt az órát most Fergie kezdi, ez a Big Girls Don't Cry.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sokaknak ez nagyon jó hír, néhány embernek pedig nagyon rossz, hogy holnap este véget ér a 2026-os futball világbajnokság, és lehet ezt vagy azt mondani, egy a lényeg, hogy az én összes női ismerősem azt mondja, hogy hála az égnek, hogy már vége van, mert visszakapja a férjét, és kicsit az én feleségem is így van vele. Nincs mit tenni, az emberek, és főleg a férfiak szeretik a sportot, szeretik a futballt, plusz VB csak 4 évente van, és ennyi. Olive, you're not alone. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Sean Paul és tőle a Temperature. Az a dal, amely az első olyan száma volt, amelyből több mint 1 millió digitális példányt adtak el az Egyesült Államokban, plusz a biztonság kedvéért 2006-ban hetekig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as lágerlistát. Úgyhogy elég jól sikerült, mondjuk nem csoda, hiszen a hőfoka is elég magasan ég. Én pedig hátradőlök és indítom is!

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Én azt javaslom, hogy így kevéssel 10 óra előtt most egy picit vegyünk vissza, és kicsit lazuljunk, és ehhez hozok egy tökéletes dalt, ami nem más, mint Warren G. és a Regulate.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Focis nyelven szólva az első félidőnek vége, viszont itt van a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva, már indul is. Robbie Williams kezd nálunk, ez az Angel.
4: Ez a Night Shift a

mesét. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Emília névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfredokat, az Ambrózokat, az Arankákat, az Auréliákat, az Emiliket, az Eperkéket, a Goldikat, a Rubinokat, a Rubinákat, jaj, mennyi név van, a felét nem is használjuk itt Magyarországon. Egy a lényeg, hogyha hallottad valami családtag vagy ismerős nevét, akkor holnap reggel köszönsd fel, és ennyi. Negrokán érkezik nálunk, az a Cadaver.

0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way
2: love. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs lazálás. Egy olyan dal érkezik nálunk, ami szó szerint megrengette nagyon sokáig az emberek, na meg a szórakozó helyek ablakait. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a House of Glass és Giorgio Giordano közeséről, ez a Disco Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki megtalálta azt a piaci részt, hogy nem csak a dalokból, hanem a csengő hangokból is meg lehet gazdagodni. Azután Ékon csak úgy csinál dalt, hogy legalább 4-5 részt ki lehetett vágni ilyen 20 másodperces etapokra, és azt külön-külön lehetett értékesíteni. Így született meg annó a Lugged Up is, ami most indul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sok ember úgy van vele, hogy én soha nem fogok magamnak párt találni, és hogy valahogy nem működnek nálam a párkapcsolatok. Valahogy Jennifer Lopez is így van. Na de nem olyan a folytatásban, hanem Latricia McNeil, aki a Someone Loves You Honey című dallal azoknak üzent, akik állandóan bajban vannak a párkapcsolatokkal. Higgyétek el, hogy van egy ember a világon, aki titeket nagyon szeretni fog. És pont, ennyi. Indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a helyzet, hogy indul a szombati nap utolsó órája, nem sokára már vasárnap van. Ennek van, aki örül, van, aki nem. Én például el vagyok vele. Egy viszont biztos, hogy Jolanda Bikul kezdi ezt az órát, ez a Venus Peak Americano.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi nap folyamán. Na kérem, 23 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, azt szerintem teljesen jó, viszont tessék nagyon vigyázni, hiszen közepesen felhős lesz az égbolt, és egy elég erős hidegfront érkezik, ami mondjuk záporokat, zivatarokat is hozhat, de azért ez ne szegje kedveteket, azért menjetek pihenni a partra, mert 32 fok, azért mégiscsak 32 fok, és ennyi. Nálunk pedig Madonna jön a folytatásban, ez a Vogue.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy ékes példája annak, hogy mennyire, de mennyire működött anno ez az emo korszak, így a 2000-es évek közepe tájékán, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, egyre és egyre csak jelentek meg az ilyen előadók, és ilyen volt például a The Rasmus is, tőlük pedig érkezik most az In The Shadows.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary néven megtalálható. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne mindenféleképpen lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig érkezik nagyon komoly két csaj, kérem szépen Eve és Gwen Stefani, tőlük pedig a Let Me Blow Your Mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és tudjátok, holnap este újra várlak titeket este 8 után. Addig is mindenkinek minden jót, most egy csodás éjszakát, jó pihenést, vagy éppen jó szórakozást, teljesen mindegy. Na meg vasárnapra egy csodás napot. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap is ez leszek, viszont addig ciao ciao és persze ciao.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless. Absolutely flawless.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: gonna celebrate. We gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.